Isteni nem. Irányulk a szerep. Egra Isten az. Karisztián. Arilegen a nem.